0: wonima wonima enti nya anyo wele eka
1: cheri cha
0: ani madam amwa capsules na
2: oye se ya na oye ya wadamfo me ka kire wo se kona kope ayon ni pedie ma wakota press na ayon eye bio golden
1: opie ti
2: kona kono madedo kona tebe bi to ayon de tire hey cyber fire no
3: Chemetrus Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. By Google syrup and capsules, and a pumudiedro, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka, a